0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök július 25-ei magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Nagy hozamú gázkutat for a MOL csoport, jön a gabonár emelkedés, mindenütt sokkal kisebb a termés. Elszállt a földgázára Európában. Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses, valamivel melegebb időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: Új, napi mintegy 160 ezer köbméteres hozamú gázkutat tárt fel az INA Horvát Olaj és Gázipari Társaság, az Észak-Adrián, közölte a vállalat. Egy 160 ezer köbméteres napi hozamú gázkút kifejezetten jelentős termelőkapacitást jelent régiós viszonylatban. A mennyiség nagyjából 35 ezer háztartás napi teljes gázigényét képes fedezni. Az INA tájékoztatása szerint a vállalat összesen 5 új kutat fúr a horvát partok előtti tengeri térségben, mintegy 65 millió eurós beruházással. A fejlesztés célja a még kitermelhető földgázkészletek feltárása és Horvátország hazai gáztermelésének növelése. Az INA 49,08%-os tulajdonosa a MOL, amely társaság irányítási jogait is gyakorolja. A horvát állam 44,84%-os részesedéssel rendelkezik a vállalatban. Az 5 tervezett kútból elsőként az Anna 4 dírjelű kút készült el, amely 1282 méteres mélységet ért el. A kezdeti vizsgálatok 3 rétegben jeleztek kitermelhető földgázkészletet. A kutat a következő időszakban bekapcsolják a termelési rendszerbe, majd hosszabb tesztüzemben pontosítják várható kapacitását és a mezőkészleteit. Az INA szerint az eredmény azt mutatja, hogy az adriai tengeri mezőkön további kitermelhető földgáz található. A vállalat a program folytatásával Horvátország ellátásbiztonságát kívánja erősíteni. A vállalat által kiadott tájékoztatás szerint a fúrási műveleteket a Labin fúró berendezéssel végezték, amelyet az INA szolgáltató cégének, a Crosscornak a legénysége üzemeltetett. Az INA Horvát Olaj és Gázipari Vállalat éves földgáztermelése jelenleg nagyjából 700 és 800 millió köbméter között mozog az észak-adriai és a szárazföldi mezőkről. Ez a mennyiség a teljes horvátországi gázigény mintegy 35%-át fedezi. Az idei hőhullámok jelentősen rontották az európai gabonatermés kilátásait. A COSIRAL rendkívüli termés előrejelzése szerint az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban 2026-ban összesen 286,6 millió tonna gabona teremhet, ami 23,4 millió tonnával marad el a tavalyi eredménytől. A legnagyobb veszteséget a búza és a kukorica szenvedi el. A búza termés már csak 140,8 millió tonnára becsülik, míg a kukorica várható mennyisége 52,7 millió tonnára csökkent. A hőhullám különösen Franciaországot, Németország déli részét, Ausztriát, Lengyelországot és Magyarországot sújtotta, ahol a forróság a szemképződést és a kukorica beporzását is jelentősen rontotta. A szakértők szerint a kukorica különösen megszenvedte a rendkívüli meleget, amely éppen a virágzás és a termékenyülés időszakában érkezett. Franciaországban emiatt több mint 20 éve nem látott mélypontra zuhant a kukorica termés, de Magyarországon is számottevő hozamcsökkenéssel számolnak. Az árpa és repce termés kilátásai szintén romlottak, bár utóbbi esetében a nagyobb betésterület részben ellensúlyozza a hőstressz okozta veszteségeket. A COSIRAL szerint az idei eredményeket nem csak a szélsőséges időjárás, hanem több országban a csökkenő vetésterület is rontja. A Nemzetközi Gabonatanács sem fest kedvezőbb képet. Előrejelzésük szerint a 2026-27-es gazdasági évben ugyan a világ történetének második a legnagyobb gabonatermése várható, de ez így is közel 69 millió tonnával marad el az előző évi rekordtól. A kisebb búza és kukorica termés miatt csökkenhetnek a világ gabona készletei és a nemzetközi kereskedelem is, miközben a fogyasztás új csúcsot érhet el. A Nemzetközi Gabonatanács szerint a szűkülő kínálat és a geopolitikai bizonytalanság már most érezhető az árupiacokon. A gabona és olajos magárindex egyetlen hónap alatt 7%-kal emelkedett, és közel 12%-kal magasabb, mint egy évvel ezelőtt. Egyetlen hónap alatt közel 40%-kal emelkedett az európai, holland típusú földgáz árfolyama az Európai Unió árutőzsdén. Egységenként 43-44 euróról 60 euró környékére. Ez a fejlemény önmagában logikus, hiszen mintegy két héttel ezelőtt kiújult a fegyveres konfliktus az Egyesült Államok és Irán között. Ez pedig érthető módon az energiahordozók árának újbóli emelkedését okozta. Ám vannak meglepetések is. Az egyik, hogy ez az ugrás jóval meghaladja a kőolaj árának emelkedését. A Brent típus esetében például 13% volt a közeli határidő drágulása ez idő alatt, miközben az amerikai típusú WTI csak 9,9%-kal ment feljebb. Egy másik furcsaság, hogy a földgáz árának emelkedése egy-két héttel korábban kezdődött, mint hogy a harcok kiújultak volna.

Július 25-e Jakob apostol ünnepe, azia Jakabé, akit hasonnevű társától való megkülönböztetésül idősebbik vagy nagyobbik Jakabnak hívnak. Jakab és öccse János, egy Zebedeus nevű ember fiai voltak. Halászok, mint András és Péter, és az első között szegődtek Jézushoz, aki a mennydörgés fiai nevet adta nekik. Jakab a tanítványok legbelsőbb köréhez tartozott, jelen volt az Úr színe változásánál, majd az olajfák hegyén a másik két kiválasztott, Péter és János társaságában. A hagyomány szerint 44-ben Jeruzsálemben Herodész Agrippa nyakasztatta le hitét. Egy másik hagyomány szerint Hispániába ment teríteni. Az aranylegenda egy két hagyomány kísérelte meg összeegyeztetni. Tanítványai, így a legenda egy angyal vezénylete alatt a már holt apostol tetemét kicsempészték Júdeából, és a távoli spanyol Hongalícia nevű tartományba vitték. A néki tulajdonított jelekjék itt a róla elnevezett Santiago de Compostelában nyugszanak. Santiago a spanyolok nemzeti szentje lett, sírja a középkorban a leghíresebb zarándokhely a Szentföld és Róma után. Compostela nevének születését megőrizte egy legenda, eszerint elfeledett sírjának helyét a 9. században egy csillag mutatta meg. Kristóf, a 14 segítő szent egyike, a népies vallásosság talán legnépszerűbb alakja, sosem volt személy. Legendás történetének hiából könnyen fogyasztható kegyes tanmese álmozható ki, magja azonban archaikus motivumoktól hemzsegő naptári csillagászati konstrukció. Már a tridenti zsinat szabadulni akart tőle a 16. században. Egy szent, aki óriás és kutyafeje van, semmiben sem különbözik a hátborzongató pogány istenektől. Sikertelenül. A tudós atyák joggal féltek attól, hogy hiakolbólítása a szentek aklából a jámbor nép haragját vonja fejükre. Végül is csak felvilágosult korunkban tudott tőle megszabadulni az egyház. Az 1968-as évi II. Vatikáni zsinat törölte a naptárból. Kár érte, jelképes naptári aktualitását ma sem vesztette el egészen, s a kalendárium szerkesztés szempontjait figyelembe vesszük, több egyetemes igazságot tudunk meg hitetlen legendájából, mint akárhány történelmi szent hiteles, ám csak egyháztörténeti vonatkozásban jelentős életrajzából. Élettörténetének aranyos legenda változata a Kristófot Kananita óriásnak hívja le. Állítólag 12 könyök magas volt, több mint 6 méter. A pogány Kristóf igen büszke volt dali termetére, karja erejére, s úgy érezte, nem szolgálhat akár hit ilyen adottságokkal, gazdaként kijár neki a világ leghatalmasabb uralkodója. Vándorútra kell tehát, hogy megkeresse. Első gazdája, egy király azzal okozott csalódást, hogy félt az ördögtől. Kristófnak sem kellett több, beállott az ördög szolgálatába. Az ördög viszont azzal ábrándította ki, hogy egy út menti kereszt láttán szállt inába a bátorsága. Kristóf ekkor határozta el, hogy Krisztus fogja szolgálni. Egy remetétől kapta azt a tanácsot, hogy akkor érheti el leghamarabb a célját, hogy bizonyos veszedelmes folyón hordja viszi át az embereket. Kristóf egy éjszaka egy kisgyermeket vitt át a megáradt folyón, akit minden lépéssel nehezebbnek érzett, s közben a víz is csodák csodájára egyre magasabbra emelkedett. Amikor szerencsésen kijevickél terhével a túlpartra, a gyermek fölfedette magát, mondván ő Krisztus, és vele hordozója a világ terhét cipelte a vállain. Azt tanácsolta neki, hogy a történtek emlékeztetéséül ültesse el azt a száraz datolya pálma törzset, amit botként használt. Kristóf úgy cselekedett, és a pálmafa, mint Áron vagy József eszeje kihajtott és gyümölcsöt hozott. A nyugati művészet Kristófot előírásosan abban a pillanatban örökíti meg, amikor az önvénylő vízben gázolva a gyermek Jézust viszi a vállán.

0: időjárás jelentés.
1: Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses, kellemesen meleg volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 26 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1015 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre a meteorológusok. Gyenge vagy mérsékelt déli, délnyugati irányú szél fúj. Visszatérnek a nyári hőmérsékletek. A reggeli órákban 15 fok körül alakul. A legmagasabb nappali elérheti a 32 Celsius fokot. Július 25-i adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszont hallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.